elérték őket, egyiküket sikerült feltartóztatni. A 24 éves férfi a rendőröknek elmondta, hogy társával korábban is jártak ott, és akkor állatokat is elvittek. A békési rendőrfőkapitányság büntető eljárást indított, a 18 éves társát még keresik. Békés Csabán a Szemere utcában 27-én éjjel egy segédmotorkerékpáros letért az útról, neki ütközött egy villanyoszlopnak, majd az árokba esett. A férfi, aki a gyanú szerint ittasan vezetett, súlyos sérüléseket szenvedett. A hétvége mindkét napján történt intézkedés ittas járművezetés miatt is. 27-én délelőtt Gyomándrődön a Madács utcában egy kis teherautó vezetőjénél, másnap reggel pedig Szeghalmon a Széchenyi utcában egy személyautó sofőrénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A rendőrök mindkét férfi vezetői engedélyét elvették és büntető feljelentést tettek ellenük.

0: Lezárult a Tóth Komlósi Művölődési Ház átfogó energetikai fejlesztése, amelynek eredményeként korszerűbb, energiahatékonyabb és fenntarthatóbb épület szolgálja a település kulturális életét. A város önkormányzata bejelentette, hogy sikeresen lezárta a TOP Plus projektet, amely a Széchenyi Terv Plus program keretében 465,6 millió forint összegű, teljes mértékben vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy az önkormányzati tulajdonú épület energiafelhasználása hatékonyabbá váljon, csökkenjen az üzemeltetés környezeti terhelése, és növekedjen a megújuló energia aránya. A beruházás hozzájárul a széndioxid kibocsátás mérsékléséhez, és hosszú távon gazdaságosabb működést tesz lehetővé. A projekt során megtörtént az épület homlokzati és födémhőszigetelése, kicserélték a külső nyilászárókat, a régi világítótesteket pedig korszerű ledes fényforrásokra cserélték. Emellett 306,5 kW teljesítményű hőszivattyús VRF rendszert és 60 kW-os napelemes rendszert telepítettek, valamint megújították a szellőző és légkondicionáló berendezéseket. A fejlesztés egyik fontos eredménye, hogy a művelődési ház földszintjén működő könyvtár megújult helyszínen folytathatja tevékenységét. Az intézmény továbbra is jelentős kulturális szerepet tölt be a város életében, és minden korosztály számára biztosítja a tanulás, a művelődés és a közösségi találkozások lehetőségét. A színházterem is ismét használhatóvá vált, így a jövőben városi rendezvények, kulturális programok és az oktatási intézmények eseményei is helyet kaphatnak a megújult térben. Az önkormányzat kiemelte, hogy fontos feladatának tekinti a korszerű és fenntartható kulturális helyszínek biztosítását, és a beruházás révén a település egy olyan közösségi térrel gazdagodott, amely hosszú távon szolgálja a lakosság igényeit. Július 4-től hosszabb nyitvatartással fogadja a látogatókat az Árpád Gyógy és Strandfürdő. A nyári időszakban péntekenként és szombatonként egészen este 21 óráig lehet strandolni. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek a nappali hőség után kellemesebb esti időben kapcsolódhassanak ki, és akár a naplementét is élvezhessék a medencék mellett. A hosszabb nyitvatartás azok számára is új lehetőséget kínál, akik munkájuk vagy más elfoglaltságuk miatt csak később tudnak a fürdőbe érkezni. Az üzemeltetők arra biztatják a látogatókat, hogy használják ki a nyári esték hangulatát, és töltsenek el több időt a fürdőben a meghosszabbított nyitvatartásnak köszönhetően. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya tanévzáró szakmai programot szervezett a megye iskola őrei számára. Az értekezletet dr. Kis Péter rendőrezredes, a Vármegye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese nyitotta meg, aki értékelte az elmúlt tanév tapasztalatait, és hangsúlyozta, hogy az iskola őrök lelkiismeretes, eredményes munkája nagyban hozzájárult az intézmények biztonságához. Meghívott vendégként Malacsinszki Péter, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának igazgatója számolt be az iskola őrséggel kapcsolatos tapasztalataikról. Elmondta, hogy az intézményükben a program indulása óta dolgozik iskolaőr, akinek munkáját és jelenlétének pozitív hatását az iskola közössége egyaránt nagyra értékeli. A résztvevők előadásokat hallhattak a nyári időszak kihívásairól, veszélyeiről, a táborozás és a nyári baleset megelőzés témáját Fenesiné Markovics Nóra rendőrszázad is ismertette, míg a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről dr. Katonáné Gombos Andrea rendőr alezredes tartott tájékoztatót. Kiemelték, hogy a gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni medencék vagy szabad vizek közelében, és fontos a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak is átismétlése is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a fiatalok legyenek elérhetők telefonon, mindig mondják el, hova mennek és mikor érkeznek haza, a szülők pedig jegyezzék fel a barátok és azok szüleinek elérhetőségét. A szakemberek hangsúlyozták a túlzott alkoholfogyasztás és kábítószerek veszélyeit, valamint azt, hogy a fiatalok ne fogadjanak el bódító hatású szereket és ne vezessenek, illetve üljenek be olyan járműbe, amelyet itt a sofőr vezet. Az iskola őrök a nyári időszakban is aktívan részt vesznek a gyerekek biztonságának erősítésében, több napközis táborban, valamint a rendőrségi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári tábor programjának lebonyolításában is közreműködnek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Még több. Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Tóth Péter bírósári díjas és junior prima díjas zongoraművész lesz, aki Csontos Józsefnél kezdett zongorázni tanulni a Békés Csabai Zeneiskolában, tavaly pedig a világ legikonikusabb koncertpalotájában, a New York-i Carnegie Hall-ban adott önálló koncertet Liszt Ferenc műveiből. Már azelőtt sikeres művésszé vált, hogy átvette volna okleveles zongoraművészi diplomáját a Zeneakadémián. Számos Liszt Ferenc nevével fémjelzett nemzetközi zongoraversenyt nyert Budapesttől Los Angelesig, 2013-ban pedig megnyerte az amerikai Paderewski nemzetközi zongoraversenyt. 2015-ben a zenetudományok doktora lett a Texasi Egyetemen Austinban. Világszerte fellépései vannak, New Jersey-ben él. Beszélgetünk pályakezdésről, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, szerzői szándékról és interpretációról, de az is kiderül, mitől különleges a magyar közönség. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, és a magyar zenei élet egyik kiválóságát láthatom vendégül, aki 2000-ben megnyerte a weimari Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyt, 2001-ben pedig a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen kapott első díjat. Azóta számos versenyt megnyerve korosztálya egyik legjelentősebb Liszt előadójává vált. 2010-ben Los Angelesben is diadalmaskodott a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen, majd 2013-ban megnyerte az amerikai Paderewski zongora versenyt. Tavaly a koncerttermek templomaként számon tartott Carnegie Hallban adott hatalmas sikerű koncertet. A vendégem Tóth Péter, Bíró Sári díjas és Junior Prima díjas zongoraművész, pontosabban dr. Tóth Péter, mivel a Texasi Egyetemen a zenetudományok doktora lett. Köszöntelek a stúdióban, Peti, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Hát én köszönöm a meghívásotokat, és hát ezúton is szeretném szeretettel köszönteni a kedves rádióhallgatókat.
1: Milyen érzés volt a Carnegie Hall színpadán állni, ott előadást tartani?
2: Nagyon jó érzés volt, de ugyanakkor enyhén fogalmazva izgalmas, tehát azért nem minden nap lép fel az ember a Carnegie Hallban. Nekem ez volt az első alkalom, és nagyon nehéz szavakkal kifejezni azt az izgalmat, ami ezt a koncertet megelőzte. Nyilván rengeteget készültem rá, és én úgy éreztem, hogy jól sikerült, és elég nagy sikere volt. Fantasztikus érzés volt.
1: A zenekritikusok is ezt erősítették meg, hiszen nagyon magasztalták az előadásodat. Hogyan kerültél a Liszt művekkel, illetve a Liszt életművel kapcsolatba? Sok más zeneszerző is nagyon kiváló és izgalmas darabokat írt, gondolok itt akár a klasszika vagy a romantika időszakára. Mi volt az a momentum, ami miatt Liszt Ferenc mellett döntöttél?
2: Hát igazából, akkor menjünk vissza egy picit az időben, tehát én a mesteri fokozatot, azt a Zeneakadémián végeztem el. 2008-ban volt a diplomám, és igazából én már, hát ha jól emlékszem, 97-ben volt a felvételi a Zeneakadémiára. Van egy különleges fiatal tehetségeknek külön egy ilyen előkészítő tagozat, amire én felvételiztem 97-ben, ha jól emlékszem. Tehát gyakorlatilag én 97-től egészen 2008-ig a Zeneakadémiának a növendéke voltam. Először, mint különleges tehetség osztályában járó hallgató, és később pedig, mint úgymond, mint egy hagyományos, normális zeneakadémiai hallgató, ugye az érettségi után. Tehát ez az előkészítő tagozat, ez 18 éves korig van, és amikor betöltöttem a 18. évemet, onnantól rendes zeneakadémiai hallgató lettem. Tehát gyakorlatilag több mint 10 évig jártam a Zeneakadémiára, és ott egy nagyon nagy hagyománya volt, meg szerintem még van is annak, hogy azért sok Lisztet játszanak ott a hallgatók. Tehát én is rengeteg Lisztet játszottam a Zeneakadémiai évek során, és ez már eleve a kezdetektől meghatározta azt, hogy én, hát nem mondanám azt, hogy kimondottan Liszt előadó vagyok, mert más szerzőktől is szoktam műveket játszani, de ez azért elég erősen meghatározta a pályámat, és aztán később jöttek a versenyek, de hát azok is Liszt versenyek voltak, tehát...
1: Így van, és számos Liszt versenyt nyertél meg, és végül is tavaly a Carnegie Hallban is Liszt életművel adtál elő nagyon izgalmas darabokat.
2: Így van, tehát volt ott egy weimari Liszt verseny, amit már említettél, aztán Budapesten is volt egy Liszt verseny 2001-ben, majd 2010-ben volt egy Los Angeles-i Liszt verseny, tehát ezek mind Liszt versenyek voltak, tehát ezek is megerősítettek abban, hogy
1: jó az irány,
2: de ugyanakkor én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy én nem tartom magamat feltétlenül Liszt előadónak. Én ugyanúgy szeretek például Brahmsot játszani, Schubertet játszani, Chopint játszani, tehát főleg a a 19. századi romantika az, amit nagy szeretettel játszom. Például néhány napja volt egy koncertem Cegléden, Orosházán is, és ott is nem csak Lisztet, hanem Chopin és Brahms műveit is játszottam. Tehát ezt mindig azért szoktam hangsúlyozni, hogy ne legyek beskatujázva, mint egy zeneszerzős zongorista, hanem tehát azért több zeneszerzős.
1: Nem ez volt a szándékom, csak tényleg az életútból eddig a számtalan Liszt versenynek a megnyerése mellett számos olyan előadást tűnik ki, ahol a repertoár jellemzően Liszt művekből állt. Tehát igazából ezért mondtam, de magam is hallottam tőled más előadókat, és azokat is ugyanazzal a szenvedéllyel adtad elő, tehát semmiképpen nem szeretnélek kifejezetten Liszt Ferenchez kötni, hanem mondjuk, hogy a klasszikus zeneművészet, illetve a romantika időszakához, de akkor főleg a romantikához.
2: Igen.
1: Az amerikai Liszt társasággal is kapcsolatba kerültél?
2: Igen. Tehát ugye ez megint egy olyan dolog, ami megerősíti ezt a Liszthez való kötődésemet. Sajnos évszámokban nem vagyok.

0: lenni minden évben. Nem csak koncertek vannak, hanem előadások is, és például idén is részt vettem rajta, nagyon jó volt.
1: És akkor, amikor mondjuk nem előadsz, hanem zenét hallgatsz, akkor kik azok az előadók, akiket előszeretettel szoktál hallgatni?
0: Hát igazából, hogyha a régiek közül kell említenem, akkor én nagyon szeretem például Horowitzot. Nem mindenben, tehát azért mondjuk főleg tőle, hát romantikusokat szoktam hallgatni, hát főleg azt játszott, tehát romantikusokat, de Richtert is megemlíthetem. A kevésbé régi generációból, tehát megemlíthetem például Christian Zimmermannt, akit nagyon szeretek, Murray Perályát, szintén nagyon, és a fiatalabb generációból pedig, hát talán Daniel Trifonov, aki szívemhez legközelebb áll, de hát ő nagyon fiatal, hát azt hiszem most van a 20-as éveiben, ha jól emlékszem, tehát egy elképesztő nagy tehetségnek tartom.
1: Más mondjuk egy 20 éves zongoristának a teljesítménye, mint mondjuk egy idősebbé, tehát azért változik, érettebbé válik. Te magad mondtad például, visszatérek Lisztre, hogy mennyire dinamikusak és újszerűek a fiatalkori munkái, míg az idősebbek azok szinte majd, hogy nem minimalisták a nagy letisztultság miatt.
0: Így van. Igen, tehát Liszt én szerintem a zene történetnek az egyik legérdekesebb alakja volt.
1: Nem véletlenül kedvelik tényleg az egész világon, és világszerte vannak Liszt versenyek, ahogy ugye a te pályafutásodból is megtudhatjuk.
0: Így van, így van. Mindig szoktam mondani, hogy Lisztet lehet szeretni, lehet nem szeretni, de egy biztos, hogy elképesztően érdekes és színes egyénisége volt a 19. századi zenetörténetnek. Pont azért, amit említettél például, hogy ugye a fiatalabb művei, tehát amit fiatalabb korában írt, azok ugye főleg virtuózabbak, kevésbé mélyek, de aztán 40 éves kora körül ugye volt az életében egy változás, és volt neki ez az időszaka, amikor ilyen nagyon komoly és nagyszabású zongora műveket kezdett el írni, például a Hámol szonáta, és aztán jött neki a kései időszaka, ami hát egy teljesen más fajta zene. Tehát, hogyha az ember meghallgatja például ezeket a műveket, és mondjuk nem ismeri őket, akkor nem gondolná, hogy ezek Liszt művek, mert annyira másak, tehát rendkívül letisztultak, és tényleg, ahogy mondtad, minimalista, tehát abból a szempontból, hogy gyakorlatilag pár hangból áll az egész, és teljesen kerüli a virtuózítást és a szimpadiasságot, tehát
1: el lehet mondani, hogy jellemzően minél fiatalabb egy zongora művész vagy egy zeneszerző, annál inkább hajlamos a virtuózitásra, és aztán, ahogy halad előre ugye az életében, úgy válik egyre inkább letisztultabbá a művészete, és akkor már kevésbé a virtuózitás van előtérben, hanem komolyabb hangvételű és akár minimalistább műveknek az alkotása.
0: Igen, szerintem ez így általánosságban megfigyelhető, bár azért vannak kivételek. Például, hát ugye az előbb említettem Daniel Trifonovot, ő nem csak virtuóz műveket ad elő, azt is szokott, de vannak neki nagyon komoly, mély interpretációi olyan darabokról is, amelyek nem virtuózak, hanem pont, hogy inkább ezek az elmélyültebb jellegű művek, és egyébként, hogyha csak például magamra gondolok, akkor hát visszaemlékszem, én ezeket a Liszt öregkori műveket már hát legalább 20 éve játszom. Tehát valami miatt engem ezek már a 20-as éveimben is megfogtak, sőt, még korábban igazából. Tehát én is az a fajta zongorista vagyok talán, akit már így korábban megfogtak ezek a mély darabok.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket.

Tóth Péter zongoraművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan befolyásolta az életét, hogy csak később kezdett zongorázni, illetve hogy lehet-e korhűen előadni több száz éve íródott zeneműveket.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: A zeneiskolában Békés Csabán Csontos Józsefnél kezdtél el tanulni. 11 éves voltál, amikor zongorázni tanultál. Akkor hogy tűnt ez? Előnynek tűnt, vagy pedig hátránynak? Hiszen jellemzően ennél fiatalabb korban szokták elkezdeni a zongoratanítást. Ellenben a karriered azt mutatja, hogy talán ez sikeresebb koncepció, ez a későbbi kezdés. Mi erről a véleményed, és mi volt a tapasztalatod?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és én úgy gondolom, hogy ahogy ez lezajlott, az jó. Tehát annak úgy kellett lezajlania. Tehát szerintem ez így teljesen rendben volt, hogy én 11 évesen kezdtem, ami egyébként valóban késői kezdésnek számít, de sokszor gondolkodom azon, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk 5 évesen kezdem el. Lehet, hogy megutáltam volna például a zongorázást, mert mondjuk egy 5 éves gyereknek nem feltétlenül okoz olyan szintű örömöt a zongorázás, meg az, hogy ugye napi szinten kell gyakorolni. Tehát 11 évesen már elég érett voltam ahhoz, hogy fölfogjam azt, hogy mennyire fontos napi szinten gyakorolni, és ez örömet is okozott. Nyilván nem mindig, tehát azért még gyerek voltam nyilván, ugye 11 évesen, tehát nekem is azért voltak olyan időszakaim, amikor nem szívesen gyakoroltam annyit, de erre így mindig azért gondolok, hogy szerintem jó volt ez így, tehát 5-6 évesen szerintem nem biztos, hogy így alakult volna.
2: És most milyen gyakran szoktál gyakorolni?
3: Hát, hogyha készülök valami koncertre, akkor azért napi szinten szoktam. Tehát legalább igyekszem azért 3-4 órát legyakorolni. És hát attól függ igazából. Nyáron azért szoktam így lazítani, mondjuk van olyan, hogy néhány napig nem nyúlok a hangszerhez, ami szerintem egyébként normális, és valahogy van neki egy pozitív hatása is. Tehát szoktam érezni, hogyha mondjuk nem ülök a hangszerhez mondjuk 3-4 napig, és utána leülök, akkor sokszor még jobban mennek a dolgok. Tehát ez általában így szokott zajlani.
2: A Zeneakadémián kik voltak azok a tanárok, akik meghatározóak voltak számodra?
3: Hát mindenképpen meg szeretném említeni Nádor György tanárurat, Réti Balázs tanárurat, Bihari László tanárurat. Tehát ők hárman voltak a Zeneakadémián, akik engem tanítottak. Emellett még szeretném megemlíteni például Kovács Sándor tanárurat, aki ugyan nem zongorára tanított, de zenetörténetre viszont igen, és fantasztikus előadásai voltak, még a mai napig emlékszem rá.
2: Jól gondolom, hogy a zenetörténet az kedvet csinál ahhoz, hogy egy-egy zeneszerzőnek a műveit jobban megismert, sőt, játszani is elkezd.
3: Így van, ezt abszolút jól gondolod, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember azért valamennyire legyen képben így azokról a darabokról, amiket előad.
2: Milyen környezetben írta a szerző,
3: pontosan,
2: milyen igen. Örömök, milyen problémák, mi foglalkoztatta, és hát milyen volt a korabeli társadalom.
3: Igen, tehát ez nagyon fontos.
2: Amikor előadsz egy darabot, akkor gondolatban megpróbálod a szerzőnek a korát elképzelni, vagy te akkor a saját korodban vagy, csak magát a zeneművet megpróbálod magadévá tenni, és úgy interpretálod.
3: Nagyon jó a kérdés, ismét, nagyon érdekes kérdés, hiszen az a probléma, illetve nem tudom, hogy ez probléma-e, hogy olyan darabokat játszunk, melyek ugye több száz évvel ezelőtt íródtak, tehát egy teljesen más korban mások voltak a hangszerek is, és igazából én úgy gondolom, hogy nem lehet ezeket a műveket korhűen előadni a mai korban. Hát ugye vannak ezek a historikus vonalak, például ugye korabeli hangszereken játszanak műveket, de a hallgatóság az nem korabeli. Tehát az ugye tehát 2023-ban vagyunk, tehát egyszerűen más a hatása, én úgy gondolom. És ezért ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván annak is megvan a maga létjogosultsága, tehát én most ezzel nem szeretném a historikus zenészeket bántani. Én nagyon tisztelem őket egyébként, és abszolút megvan annak is a létjogosultsága, annak a vonalnak, de én mindig úgy gondoltam, hogy például, ha már lehetőség van arra, hogy egy fantasztikus, modern zongorán játszhassunk, akkor szerintem azt a lehetőséget meg kell ragadni. Tehát, hogyha összehasonlítok például egy modern zongorát, mondjuk egy csembalóval például, ami ugye például Bach idejében ugye egy nagyon népszerű hangszer volt, és most tényleg, tehát ezzel nem szeretném megsérteni a csembalistákat, mert én úgy gondolom, hogy ez ízlés kérdése is egyébként, de én személy szerint úgy gondolom, hogy egyszerűen több a lehetőség egy modern zongorán, mint egy csembalón.
2: Alapvetően gyorsabb is.
3: Igen, és tehát például az egy óriási dolog, hogy dinamikát lehet rajta játszani, tehát ami ugye annyit jelent, hogy lehet hangosan, lehet halkan játszani. Például egy csembalón ezt nem lehet megoldani, mert ott egy dinamika van, tehát hiába ütöm le azt az adott billentyűt hangosabb, erősebben, az úgy nem fog hangosabban megszólalni. És én úgy gondolom, hogy ez azért egy nagy előny, tehát a modern zongorát nézve, hogy ez lehetséges egy modern zongorán például dinamikát játszani. Úgyhogy nekem erről ez a véleményem. Tehát én például Bachot is modern zongorán adok elő, mert én úgy gondolom, hogy sokkal színesebben lehet előadni egy Bachot is akár.
2: Gazdagabb hangzást tudsz előállítani egy modernebb zongorával. Ugye ezek a mostani zongorák úgy nagyjából 130 éve ilyenek, ha jól számolom.
3: Igen,
2: és ez a 88 billentyűs felosztás is nagyjából ennyi idős.
3: Igen.
2: Ettől függetlenül az elmúlt 100 évben is azért gyártottak olyan zongorákat, amiknek a billentyűs száma ettől eltért. Olyankor mi történik, amikor mondjuk egy ilyen zongorához odaülsz? Ez zavaró?
3: Zavaró, de hál' Istennek nem sokszor fordul elő. Tehát gyakorlatilag a leggyakoribb eset az, amikor a legutolsó oktávban hiányzik három hang. Tehát nem C-ig van, hanem csak A-ig. Tehát a B, a H meg a C az hiányzik. De az is zavaró tud lenni, annak ellenére, hogy csak három hangról van szó.
2: Van valamilyen technikád
3: ilyenkor? Próbálok nem oda koncentrálni, tehát nem figyelek oda arra a részre nagyon. Mondjuk az a szerencse, hogy azért a legtöbb darabban azért nem kell olyan magasan zongorázni, bár liszművekben azért előfordul, hogy akár ott az utolsó oktávban egy át kell játszani, sőt, azt hiszem, ha jól emlékszem, van olyan darab is, ahol hát kell, tehát azt például nem lehetne eljátszani egy ilyen zongorán.
2: És akkor azt kimaradna ebben, igen, az esetben.
0: Mi a szerzői szándék? Milyen érzelmek derülnek ki a kottaképből? És mikor kezd egy zenész interpretálni? Rövid szünet után megtudhatják a Tóth Péter zongoraművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Amikor egy jelentős zongoraművész fellép valahol koncerttermekben, hangversenytermekben vagy akár operaházakban, akkor jellemzően több zongorát szoktak felkínálni neki, és az adott zongorának a hangzása alapján el tudja dönteni azt, hogy az ő személyiségének melyik felel meg a legjobban. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, Peti, illetve hogy volt ez a Carnegie Hall-ban?
3: A Carnegie Hall-ban ott nem volt lehetőségem arra, hogy zongorát válasszak, de egyébként ez egyáltalán nem volt probléma, hiszen fantasztikus volt a zongora, amit oda kiraktak nekem a színpadra, de volt más olyan koncert máshol, ahol kitettek három zongorát, és mondták, hogy nyugodtan próbáljam ki mind a hármat, és válasszam ki azt, amelyik nekem legszimpatikusabb. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, melyik a jobb. Az, hogyha nincs lehetőség arra, vagy hogyha van. Mert sokszor előfordul az, hogy az ember kiválasztja mondjuk három zongora közül, csak aztán elkezd rajta gondolkodni az ember, hogy biztos, hogy jót választottam. És ez mondjuk egyfajta problémát jelenthet így pszichésen esetleg, hogy lehet, hogy nem is azt kellett volna választani. Én általában nem csinálok problémát abból, hogyha nem lehet választani, mert akkor az van, és abból kell kihozni a legjobbat.
2: De hogyha mondjuk mégis választási lehetőség van, akkor az alapján döntesz, hogy te hogyan adnád elő a darabot, vagy pedig, hogy mi volt a szerzői szándék? Tehát ugye konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk te a keményebb, vagy a puhább hangzást szereted, a lassabb, vagy a gyorsabb zongorákat, mert hogyha mérnöki pontosággal elkészít egy modern zongoragyár egy zongorát, illetve hát többet, és gyakorlatilag milliméter pontossággal minden megegyezik, akkor sem fog ugyanúgy szólni a két zongora, mert természetes anyagokat használnak benne, és akkor ez a hangzásban megmutatkozik.
3: Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a két dolgot én mindenképpen megpróbálom ötvözni. Tehát amikor választásra kerül sor, akkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy az adott szerzőnek mi volt a szándéka, és tehát én azért mindig megpróbálom a különböző zongora műveket úgy előadni, hogy kotta hűen, és figyelembe véve a zeneszerzői szándékot, de ugyanakkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy tehát az én saját előadói, hogy mondjam, interpretációmat, mert és ez megint csak egy érdekes kérdés, ugye, hogy lehet-e egy művet egyáltalán 100%-osan úgy előadni, ahogy azt az adott szerző elképzelte? Én szerintem egyébként nem.
2: Különösen azért sem, mert hogy azok a technikai vívmányok, amikkel ugye rögzíteni lehet ezeket a műveket, azok akkor nem álltak rendelkezésre.
3: Pontosan így van, és én úgy gondolom, hogy amikor az ember kinyitja a kottát és elkezd tanulni egy új darabot, már az első perctől kezdve interpretál. Hiszen nem tudhatjuk azt, hogy mondjuk Beethoven például, most csak egy példát mondok, a 19. század elején, hogy ő pontosan hogyan képzelte el ezt a darabot. Ezt igazából nem tudhatjuk. Én ezt mindig mondom, hogy a kotta kép a maga fekete-fehér vonalaival és hangjegyeivel gyakorlatilag egy nagyon szegényes lenyomata annak, hogy valójában a szerző mit is akart. És itt jön be az interpretáció, tehát hozzáadjuk a saját elképzeléseinket, mert anélkül gyakorlatilag egy kompjúterbe be tudnánk programozni a kottát, és a kompjúter eljátszaná tökéletesen, csak hát ugye az nem olyan. Tehát az valószínűleg nem okozna élményt a hallgatónak.
2: Igen, mert ehhez mindenképpen kell az emberi jelenlét.
3: Így van.
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy ugyanazt a darabot a szerzői utasítások ellenére is teljesen különbözően lehet eljátszani, hiszen ha mondjuk az az utasítás, hogy ezt lassan kell játszani, nem tudjuk, hogy mihez képest, és hogy mennyire lassan. Ebben vannak-e esetleg valamiféle viszonyítási alapok? amikor megtanulsz egy darabot, akkor van-e valami mankó, hogy úgy mondjam, a kottán kívül? Vagy ilyenkor érdemes esetleg a zeneszerzőnek a munkásságával és az életével minél szorosabban megismerkedni, mert az esetleg adhat valamiféle támpontot.
3: Igen. Hát mindenképpen adhat. Én úgy gondolom, az nagyon fontos, hogyha az ember megismerkedik a zeneszerzőnek a hátterével, és hogy akkor például, amikor az adott darabot komponálta, hogy mi volt a előadói gyakorlat, hogy úgy mondjam. De az is fontos szerintem, tehát például ugye, hogyha megnézzük ezeket a kottákat, például vannak jelzések, allegro például, vagy allegretto, ugye ezek ilyen olasz tempójelzések, amik hát ugye annyit jelentenek, például allegro, ugye gyors, vidám, na de hát ugye mihez képes gyors? Ugye ezt nem tudhatjuk, viszont én úgy gondolom, és ami nagyon fontos, hogy ezek a jelzések, ezek a tempójelzések soha nem csak tempót jeleznek, hanem karaktert, érzetet. Tehát például az allegro, mint szó, az nem csak azt jelenti, hogy gyors, hanem azt is jelenti, hogy vidám. És ugye, hogyha az ember arra gondol, hogy egy vidám dolog, vidám karakter, akkor nyilván ott azért már be tudja szűkíteni egy picit a tempót is, mert akkor nyilván nem egy vontatott valami, hanem akkor az adott darabhoz mérten hozzá lehet igazítani a tempót olyan mértékben, hogy akkor az a darab, vagy az a zene vidámságot tükrözzön. Mert hogy ugye az allegro azt is jelenti, hogy vidám, nem csak gyors. Tehát mindenképpen érdemes szerintem érzetekben és karakterekben gondolkodni, és nem csak tempókban. Most még egyszer visszatérek a kottának a fekete-fehér, ugye sivár, tehát mert ahogy tényleg, hogyha ránézünk egy kotta képre, semmi más nem látunk, mint fekete hangjegyeket, dinamikákat, tehát gyakorlatilag egy száraz dologról van szó, érzelemmentes, hogyha ránéz az ember. Na igen ám, de ezek, tehát ezek a hangjegyek, ezek a dinamikák, ezek mind annak érdekében lettek oda leírva a kottába, hogy tehát érzelmeket sugározzanak. Tehát, hogyha például be van írva egy kottába az, hogy piano, ami ugye annyit jelent, hogy halkan, akkor ott nem csak arra kell gondolni, hogy na, akkor most halkan, hanem ott az azért halk valószínűleg, mert ott egy bizonyos érzelmet akart kifejezni a zeneszerző. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindig egy érzelmi oldalról közelítse meg az előadó az adott művet. Annak ellenére, hogy ugye be van írva, hogy piano, forte, ugye hangos, halk, ugye, de ezek csak hangerők. De nem csak hangerőről van szó, hanem érzelmekről.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, amiből megtudhatják, hogyan változott a zenei harmónia a romantikában, mit tanult a művész az Amerikai Egyesült Államokban, s hogy miben más a magyar közönség reakciója a világ más tájaihoz képest.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Nagyon érdekes, mert az érzelmeket úgy generálják ezek a zeneművek, hogy közben egy rendkívül pontos szabályrendszer szerint épülnek fel. A romantika iránti rajongásod ezeknek a szabályoknak a bizonyos mértékű feloldásához kapcsolható, mert hogy a 18. században gyakorlatilag azért a romantikához képest egy lényegesen szabályozottabb zenei világ érvényesült. Hogyha ezt nem tudom, hogy jól fejezem-e ki, de úgy érzés alapján.
3: Abszolút jól fejezed ki, tehát ez valóban így van. Egyébként én a 18. századi klasszikát is nagyon szeretem. Sőt, hogyha még korábbra visszamegyünk, ugye a barokk időszakra Bachot is nagyon kedvelem, tehát ugye, hogyha Bachot, Mozartot, Haydnt említem, tehát akkor is nagyon kedvelem ezeket a szerzőket, de valóban, amit mondtál, az igaz, hogy sokkal, tehát korlátozottabb volt az akkori zene, például harmóniák szempontjából, tehát hogyha megvizsgáljuk mondjuk egy Mozart zongoraszonátának például a harmónia világát, akkor az egy sokkal egyszerűbb harmónia világ, mint mondjuk egy Liszt darabnak a harmónia világa. Tehát a romantikában ezek a harmóniák sokkal merészebbek lettek, sokkal dúsabbak, színesebbek lettek. És ugyanez elmondható például a dinamikákra is. Tehát, hogyha mondjuk megnézünk egy Mozart szonátát például, hát nem gyakran van olyan jelzés például, hogy pianissimo, vagy pianississimo, ami ugye annyit jelent, hogy elképesztő halkan. Tehát amilyen halkan csak lehet. Hogyha megnézünk például egy, most megint csak visszatérek Lisztre, és akár mondjuk a H-moll szonátára, ha jól emlékszem, ott például vannak háromszoros piánók is, tehát ugye pianississimo, ami annyit jelent, hogy tényleg amilyen halkan csak lehet. Tehát sokkal szélsőségesebbé is vál a
2: zenének a zene. A képe gyakorlatilag.
3: Így van. És
2: nagyon érdekes.
3: És én ezt mindig is szerettem egyébként a romantikában, hogy valahogy szabadabbá vált a zene, és merészebbé is vált, kevésbé korlátozott, és ez számomra pozitívum.
2: Mire készülsz mostanában? Milyen koncertek várhatóak? Ha jól tudom, akkor lesz majd Miami-ban egy koncerted, illetve hanglemez felvételre is készülsz.
3: Így van, tehát lesz októberben egy koncertem Miami-ben, ahogy említetted, és ezen kívül pedig lesz egy hanglemez felvételem is. Ez szeptemberben lesz, ez egy háromnapos felvétel lesz, és Schubert, Chopin, Brahms, illetve Mozart zongora műveit fogom följátszani lemezre.
2: Nagyon izgalmas repertoárnak hangzik.
3: Köszönöm szépen, igen.
2: 2008-ban végeztél a Liszt Ferenc Zeneakadémián, ezt követően pedig Amerikába mentél, és dr. Ungár Tamás osztályában tanultál. Mit tanultál tőle, és milyen tapasztalatokat szereztél Amerikában?
3: 2009-től 2012-ig tanultam Ungár Tamásnál, és ott egy úgymond, hát ezt ott kint úgy mondják, hogy hát ez egy ilyen artist diploma, művész diploma. Ez az artist diploma, ez nem ad fokozatot. Tehát ez nem ad végzettséget. Ez csak egy ilyen három éves, rendkívül elmélyült szakmai gyakorlat, hogy úgy mondjam. Tehát itt gyakorlatilag három évig semmi másról nincs szó, csak arról, hogy az ember zongoraórákra jár, rendszeresen gyakorol, és versenyeken vesz részt. Az Ungár Tamásnál ezt csináltam három évig, ezután pedig a texasi Austini Egyetemre mentem át.
2: Elkezdted a doktori képzést Antonellnél.
3: Igen. 2012 és 2015 között voltam, mint doktori hallgató, és ezt a doktori iskolát, ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a zongoraórák mellett egy nagyon komoly általános zenei képzés is volt, tehát zenetörténet órákra kellett járni, zeneelmélet órákra, ezen kívül koncerteket kellett adni, nem csak zongora szólóest, hanem például kamarazenei estet is kellett adni. Tehát ezek is, tehát mind részei voltak a követelményeknek, tehát ahhoz, hogy az ember megkapja a 3 év után ezt a doktori diplomát. Nem feltétlenül tartom magamat zenetudósnak, hanem inkább zenésznek és zongoristának.
2: Amikor előadsz, akkor figyeled a közönség reakcióit, vagy csak a mű, a zongora és te vagy?
3: Megpróbálok előadás közben nagyon elmélyülni, és zongorázás közben nem igazán figyelek arra, hogy most a közönség hogyan reagál, de tudatában vagyok egyébként annak, hogy tehát például szokott olyan előfordulni, hogy zongorázom, és síri csend alakul ki. Mondjuk ez nyilván darabtól is függ egyébként, hogy milyen az adott darab.
2: Természetesen, igen.
3: És olyankor, amikor mondjuk egy ilyen síri csend kialakul, tehát tényleg egy, hogyha valaki lejt egy tűt, azt is szinte meg lehetne hallani, azt észreveszem, és annak tudatában vagyok. És az egy nagyon jó érzés egyébként, mert akkor érzem azt, hogy sikerült valamit elérnem, ami azt eredményezte, hogy a közönség nagyon, tehát gyakorlatilag feszült figyelemmel hallgat, és az egy nagyon jó érzés. Tehát ilyen szinten figyelek a közönségnek a reakciójára, de azért megpróbálok nagyon elmélyülni az adott darabban.
2: Több mint 20 országban léptél fel, mennyire más a közönség Ázsiában, Amerikában vagy Európában? Hogyha mondjuk előadott el Vilmos kápolnáját, akkor arra mennyire reagál másképp egy ázsiai ember, amely ugye nem az ő kultúrájából származik?
3: Ismét egy nagyon érdekes kérdés, és én azt tapasztaltam, Japánban léptem föl többször is, például, hogyha már így Ázsiát említetted, és nekem ott az volt a tapasztalatom, hogy egy nagyon visszafogott közönség van általában. Ami egyébként nem, tehát ezt nem mint negatívumot említem. Tehát nagyon lelkesek ők is, de például az a vastaps, ami mondjuk itt Magyarországon kiszokott alakulni, az például Japánban nem jellemző, vagy én legalábbis nem tapasztaltam. Tehát szépen megtapsolják, és ennyi. Egyszerűen más kultúra, és például, amit még el szeretnék mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az az, hogy olyan vastaps, mint ami itt Magyarországon van, olyan sehol máshol nincs. De ez egyébként tényleg így van. Ez nem túlzás, amit mondok. Tehát az a jellegzetes, tehát amikor ugye összecseng a taps, és ritmikusan elkezdenek az emberek tapsolni. Ezt én sehol máshol nem tapasztaltam.
2: Nagyon érdekes.
3: Ez érdekes. Ez nem tudom, hogy mitől van egyébként, hogy ez is hát nyilván valami, tehát a kultúrában ez benne van.
2: Lehet, hogy tudatában van a közönség, hogy Liszt Ferenc és Kodály Zoltán népe vagyunk.
3: Lehet. Mert például Amerikában is, tehát hogyha mondjuk van egy koncertek végén ott is nagyon lelkesen tapsolnak, és fölállnak például ott is, mint itthon is például, ez elő szokott fordulni. Viszont Amerikában az van, hogy csak úgy tapsolnak nagyon sokáig, és nagyon lelkesen, de ez a fajta ritmikus tapsolás, ez soha nem alakul ki.
2: Nagyon érdekes, hogy ez így van.
3: Tehát nem szinkronizálódik a taps, hanem csak...
2: Lehet, hogy jobb a magyarok ritmus érzéke.
3: Lehet, igen, ez lehet. Szóval ez nagyon érdekes például.
2: Akkor nagyon sok vastapsot kívánok még neked, köszönöm. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új nyári áramfogyasztási csúcs született Magyarországon június 26-án, amellyel megdőlt a tavaly nyári terhelési rekord. A Mavir adatai szerint a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot a 19 óra 15 perc körüli negyed órában, napi 29,1 Celsius fokos átlaghőmérséklet mellett. Az eddigi abszolút nyári csúcsot továbbra is 2024. július 16-án regisztrálták 7036 megawattal, míg a mindenkori történelmi

közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami alapítói jogai gyakorló miniszterek kijelöléséről. A rendelet értelmében a KEKVÁK felett az alapítói jogot a magyar állam nevében meghatározott miniszterek kizárólagosan gyakorolják, így például a miniszterelnökséget vezető miniszterhez került az MCC és a Kékbolygó Alapítvány is. A lépés az új kormány azon tervének része, amellyel a nem egyetemi KEKVÁKat augusztus 31-ig feladatok megtartása mellett teljes egészében visszaterelik az államhoz.

0: egyeztetve átalakítja a rendszert. Az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint a miniszteri közleményekkel bevezetett kötelezettség sértette a jogbiztonságot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy a jogszerű és működőképes ügyeleti rend érdekében a parlament elé viszik a jogszabály módosítását.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 7 óra már el is múlt, örülök, hogy együtt kezdjük a mai napot is. Ez bizony a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk. Szép lassan nyújtózkodunk egyet, picikét úgy megembereljük magunkat, aztán nekilátunk ennek a mai munkanapnak is. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük.
0: Sok

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többen a hét közepén járunk. Július 1-e van, méghozzá egy új hónap, a nyár kellős közepébe vágunk bele. Az Anna Máriákat és a Tihamérokat üdvözlöm, ők a mai nap névnaposai.
1: Reggeli Start, Music Latte, Finoman ébreszt,
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója, a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez a Start Rádió, csoda szép reggelt kívánok! Július 1-e van az Anna Máriák névnapja. Ezen a napon született Gottfried Wilhelm Leibniz, német racionalista, matematikus és filozófus. Ezen a napon látta meg a világot Friedrich István, aki 1919-ben a fehér terror idején volt Magyarország miniszterelnöke. De ezen a napon született Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője. Én néztem a róla készült filmet is, elképesztő mennyi mindenen ment keresztül ez az ember, érdemes az életrajzát is elolvasni. Ő 1818-ban született ezen a napon.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Lab.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Pillanatok kérdése és 7 óra lesz, az biztos, hogy híreket fogunk hallgatni, és aztán a következő órára még én is szedem össze a leghasznosabb információkat, úgyhogy mindenképp érdemes Csabán a Startot hallgatni. Én örülök, hogy együtt tölthetjük a hét középső munkanapját is.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drámaian rossznak nevezte a költségvetés állapotát Magyar Péter a parlamentben, aki szerint az idei hiány még az uniós forrásokkal együtt is 7% felett lehet. A miniszterelnök utasította a kormány tagjait, hogy minden felesleges költést vizsgáljanak felül és állítsanak le, miközben a Fidesz szerint a Tisza kormány választási győzelme törte meg a korábbi növekedési pályát. A kormány az év végéig, de

0: új határidő lép életbe. A gyermekvállalási feltételek teljesítésére vonatkozó július 1-én lejáró határidőt a kormány november 1-jéig tolta ki, ami több százezer embert érint Magyarországon. Hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanújával hallgatta ki a fővárosi nyomozó ügyészség Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ korábbi főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A volt rendőrtábornok panasszal ért a gyanúsítás ellen, és nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. A fejleményekre reagálva Orbán Viktor pártelnöktől a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki Hajdú Jánost, aki 2010 előtt már éveken át betöltötte ezt a pozíciót. A hosszantartó hőségben a vadállomány számára megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása életmentő, emellett az itatással a vadkár is mérsékelhető. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közösségi média bejegyzésében kiemelte, hogy a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, valamint folyamatosan gondoskodjanak ezek megfelelő vízellátásáról.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gúlöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Elmúlt 7 óra, ez a Start Rádió. Nálunk sok zene és most még több szól. Ébredjünk együtt a hét középső munkanapján is. Szerda van bizony, úgyhogy bízom benne, hogy ez már azért kellő lendületet és kitartást adhat mindenkinek. Én hozom a hasznos infók mellett a legjobb dalokat.
0: Sok a zene?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66-333-333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.
11: Start Rádió.

Bizony a Start Rádió, ma sok zenét, és most még többet játszunk. Képzeljék, korábban cikkeztek róla, hogy OHA hivatalos közösségi oldalán bejelentette, hogy a világbajnokság után visszavonul a labdarúgdástól, és klubszinten sem fogja folytatni. A Nemzeti Sport szerint a mexikói válogatott 40 éves kapusa a 6. világbajnokságán vesz részt csapata tagjaként, és hát elérzékenyülve mondta el az Exxon feltöltött videójában, hogy a válogatott mindig egy ilyen iránytűként szolgált az ő pályafutásában és életében, és most, hogy az ott töltött évei véget érnek, nem látja értelmét a további játéknak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Erőteljes gomoly felhő képződés, zápor, zivatar várható a mai napon. A déli majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is start. Music Latte.
5: Start.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
4: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt, Békés Csabán a Start Rádió szól. Július 1-e van, Semmelweis nap, a Magyar Egészségügy napja. Ezen a napon van még egyébként a köztisztviselők napja is. És 1838-ban ezen a napon Pesten kinevezték az első országos állatorvost.
1: Reggel is Start, Music Latte, Start Rádió.

kezedben, mikor a kezedben kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a kezedbe, mikor didere.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: és még több.
4: Start Rádió.

0: a Start Rádió, sok zene és most még több szól nálunk. Közeledünk a 8 óra irányába. Egyre többen lassacskán a munkahely környékén, szóval sok erőt és kitartást kívánok mindenkinek, akinek lélekben erre készülni kell. Hát remélem, hogy el lehet csalni még mondjuk egy 5-10 percet azzal, hogy megreggelizünk, egy picit harapunk, egy pár falatot iszunk, egy kávét, beszélgetünk a kollégákkal. Mi biztos, hogy itt leszünk, és rengeteg hasznos információval tippel szolgálhatunk majd 8 és 9 óra között is.
1: Sokat nem,
2: sokat nem.
1: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 8 óra után járunk sok jó zenével, és most még többel a Start Rádió szól. Örülök, hogy együtt töltjük ezt a mai munkanapot is. Dolgozzunk össze, én hozom a hasznos infok mellett a jó zenéket, hogy meglegyen a jó érzés is a meló közben.
0: Sok a zene, sok a zene.

0: és még több. Start Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossol-e?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok az,

0: reggelt itt a Start Rádió. Beszélgessünk a hőgutáról. Egyik fő kiváltó oka a folyadékhiány, hiszen ilyenkor a szervezet nem tudja megfelelően szabályozni a testhőt. Ígyunk óránként kisebb mennyiséget, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Sport vagy fizikai aktivitás esetén izotóniás italokkal is pótoljuk az elveszett ásványi anyagokat. A világos vizelet a jó hidratáltság jele, ellenben a sötét az azt jelenti, hogy ígyunk többet. A nyári időszakban, amikor meleg van, kerülni kellene a koffein és az alkoholt, mert fokozzák a kiszáradást. Mindjárt jövök még érdekes tippekkel.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
6: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok, a hőgutáról beszélgetünk ebben az órában. A test hűtése nem csak árnyékban tartózkodással történik. Használjunk hidegvizes kendőt, csukló, bokahűtést, arcpermetet, vagy zuhanyozzunk langyos vízben, amikor csak lehet. A ventilátor és párologtatás kombinálása is hatékony. Például egy vizes törölközőt tegyünk a ventilátor elé. Ezek a módszerek hatékonyan csökkentik a testhőmérsékletünket, és csökkentik a hőguta kialakulásának kockázatát.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reggel is tart, music lett.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, pillanatok kérdése, és 9 óra lesz. Én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet, de persze én megyek, de a jó zenék maradnak, és a hasznos infók is, de holnap reggel 6 órától én is jövök vissza.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől. Jó napot kívánok!
4: A norvég válogatott bejutott a legjobb 16 közé, miután 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot. Nusza szerezte meg a vezetést az első félidőben, amire Diallo a 71. percben még válaszolni tudott. A továbbjutást Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. gólját a tornán, így már csak egy gólra van a 6 gólos Messitől a góllövő listán. A norvégok vasárnap magyar idő szerint este 10 órától az ötszörös világbajnok Brazíliával találkoznak a 8. döntőben. A francia válogatott továbbra is hibátlan a világbajnokságon. A 8 éve világbajnok, legutóbb ezüstérmes együttes 3-0-ra győzött a svédek ellen, és már a 4. mérkőzését is megnyerte a tornán. Bappé az első félidő végén szerezte meg a vezetést, majd Barcola növelte az előnyt, a végeredményt pedig Bappé állította be. A francia csatár 6 góljával utolérte a góllövőlista élén álló Messit. A franciák szombaton Paraguay ellen lépnek pályára a 8. döntőben. 40 év után nyert ismét kieséses mérkőzést Mexikó. A társházigazda 2-0-ra győzött Ecuador ellen, már az első félidőben eldöntve a továbbjutást Quiñones és Jiménez góljával. A közép-amerikai együttes 4 mérkőzés után is 100%-os, ráadásul egyetlen gólt sem kapott a tornán. Mexikó vasárnap az Anglia-Kongó párharc győztesével mérkőzik meg a legjobb 16 között.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok!
4: A norvég válogatott bejutott a legjobb 16 közé, miután 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot. Nusza szerezte meg a vezetést az első félidőben, amire Diallo a 71. percben még válaszolni tudott. A továbbjutást Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. gólját a tornán, így már csak egy gólra van a 6 gólos Messitől a góllövő listán. A norvégok vasárnap magyar idő szerint este 10 órától az ötszörös világbajnok Brazíliával találkoznak a nyolcaddöntőben. A francia válogatott továbbra is hibátlan a világbajnokságon. A 8 éve világbajnok legutóbb ezüstérmes együttes 3-0-ra győzött a svédek ellen, és már a 4. mérkőzését is megnyerte a tornán. Mbappé az első félidő végén szerezte meg a vezetést, majd Barcola növelte az előnyt, a végeredményt pedig Mbappé állította be. A francia csatár 6 góljával utolérte a góllövőlista élén álló Messit. A franciák szombaton Paraguay jelen lépnek pályára a nyolcaddöntőben. 40 év után nyert ismét kieséses mérkőzést Mexikó. A társházigazda 2-0-ra győzött Ecuador ellen, már az első félidőben eldöntve a továbbjutást Quiñones és Jiménez góljával. A közép-amerikai együttes 4 mérkőzés után is 100%-os, ráadásul egyetlen gólt sem kapott a tornán. Mexikó vasárnap az Anglia-Kongó párharc győztesével mérkőzik meg a legjobb 16 között.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilaza indul a fedélzeten, ma is hozzuk a munkaidő közben a kitartást és a lendületet ígérő zenéket, hogy ma is lazán vehessük. Itt a műsor a délelőtt utolsó 2:60 percére, indulunk is egy jó dallal.
6: Start Rádió.
7: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
4: Mici, kell, le tudna másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
6: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
8: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg az Ölden.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak.

0: és még több a Start Rádión a napi gaza szól, sok jó zenén között pedig itt van a napi összesítő, a kalendáriumunk, nézzük a mai nap izgalmasabb történéseit és évfordulóit. 1818 óta a mai napon ünnepeljük a Semmelweis napot, vagyis a magyar egészségügy napját. Ilyenkor a legtöbb egészségügyi hely, mondjuk a háziorvosi rendelők és a víradási lehetőségek zárva tartanak. Munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára ez egyébként. 1860 eme napján pedig itt hagyott minket Charles Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója, illetve 1997 óta a mai napon ünnepelhetjük a köztisztviselők napját is. Ezek voltak a mai nap érdekesebb dolgai.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól. A hét második felére ígértek lehűlést, hideg front is lesz, picit fájhat a fejünk. Érdemes erre felkészíteni a szervezetünket, és a kánikula után is odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra. Egy picit érzékenyebbek lehetünk majd a hirtelen időjárás változásra. Némi zápor eső zivatar is érkezhet, majd erre készüljünk fel. Én pedig zárom ezt az órát, de itt vagyok még egészen délig.
1: Sokat nem?
2: Sokat
1: nem.
2: Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulóján. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza, vedd könnyedén.
4: Start Rádió.
5: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
6: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól, és folytatódik a műsor, hozzam a jó zenéket. Ma a névnaposaink az Anna Máriák, illetve a Tihamérok, nekik nagyon boldog névnapot. Szóljon nekik a most érkező dal, és rádiózzunk együtt egészen délig.

0: Nagy zene is még több a Start Rádión a napi lazaszól. Egy pár gondolat az egészségmegőrzés jegyében. A rovarcsípések veszélyei, hogyha éppen mondjuk éjszakára nyitva hagyjuk az ablakot, akkor bizony fontos téma lehet. A különféle ízelt lábak okozta csípések több okból sem veszélytelenek, ezért mindenképpen fontos tájékozódni az esetleges következmények helyes felismeréséről. Segíthet az elkövető beazonosításában, hogy enyhe fájdalom kíséri a szúrást, pirosság, ödéma, viszketés jelentkezik-e, illetve legtöbbször a rovarra jellemző alakzatot is ölt a csípés, így a további kezelésben ez nagyon segíthet, viszont hogyha nem múlnak a helyi reakciók és esetleg a duzzanat 10 cm-nél nagyobb átmérőjűre növekszik, akkor érdemes allergiás tüneteket is figyelembe venni és a szakembernél jelentkezni. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szem.

0: zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Ennek értünk a végéhez, köszönöm szépen, hogy a ma délelőtt utolsó két óráját együtt tölthettük ismét. Holnap is jövök, addig is minden jót, további jó rádiózást mára.
1: Sok a zene,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gulöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 1-e szerda, déli 12 óra van. Élő népművészet időutazás a Békés megyei könyvtárban. Megemlékezést tartottak a kuláküldözés áldozatairól. Áramkimaradás bénította Békés Csaba belvárosát a hőség miatt. Két napig a csabaiaké lesz a főtér. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtár hétfőtől igazi időutazásra hívja a látogatókat. Megnyílt az Élő népművészet című kiállítás, amely a Délalföld és a Vajdaság legszebb népi alkotásait mutatja be. A tárlat nem csak a hagyományok és a népművészet kedvelőinek kínál különleges élményt, hanem mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni őseink mesterségeit és kézműves kultúráját. A rangos sereg szemle számokban is lenyűgöző, az országos pályázatra közel 1800 alkotás érkezett. Ezek közül a szakmai zsűri 1200 munkát válogatott be a bemutatásra. A közönség ezeket láthatja Békés Csabán egészen július 31-ig. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke kiemelte, hogy a kiállításon szemedgyönyörködtető hímzések, fafaragások, fazekas munkák, népi ékszerek, viseletek és díszes lószerszámok is helyet kaptak. Elmondása szerint minden egyes tárgy egy-egy történetet mesél el a Kárpát-medence hagyományairól, és azt is bizonyítja, hogy a népművészet ma is élő, folyamatos a megújuló kulturális örökség. Az Élő népművészet kiállítás sorozatot 3 évente rendezik meg, és már a hazai népi kézművesség egyik legrangosabb bemutatójává vált. Az alkotások egyszerre őrzik a több száz éves motívum kincset és jelenítik meg a mai mesterek egyéni alkotói világát. A szervezők szerint a tárlat kiváló családi program a nyári szünetben. A gyerekek testközelből ismerhetik meg azokat a tárgyakat és mesterségeket, amelyekkel eddig legfeljebb a tankönyvekben találkoztak, még a felnőttek újra felfedezhetik a délalföldi és a vajdasági népi kultúra páratlan értékeit. Június 29-e Péter Pál napja 2012 óta a kuláküldözés idején tönkretett gazdák emléknapja. Az országgyűlés ekkor nyilvánította a parasztság hagyományos ünnepét a meghurcolt gazdák előtt tisztelgő nappá, amely egyben a betakarítás kezdetét is jelképezi. Az emléknap célja, hogy a következő nemzedékek is megismerjék, kik voltak azok a gazdák, akiket kuláknak bélyegeztek, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül. A megemlékezés arra figyelmeztet, nem merülhet feledésre és be azoknak a büntetlenül megalázott, nincs telendített, sőt sok esetben kivégzett embereknek a szenvedése, akik a korszak kegyetlen üldöztetésének áldozatai lettek. Az év egyik legmelegebb napján Szarvas Péter polgármester, Bálint József alpolgármester, dr. Bacsa Vendel jegyző és dr. Kis Gyula aljegyző főhajtással és koszorúval rótta le tiszteletét a kuláküldözés áldozatainak emléktáblájánál. A városvezetés közösségi oldalán azt írják, a megemlékezés a magyar parasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetés áldozataira irányítja a figyelmet. Hétfő este elsötétült Békés Csaba belvárosa. Nem működtek a klímák, nem lehetett lámpát kapcsolni, és a tévékészülékek sem indultak el, így a labdarúgó világbajnokság mérkőzését sem tudták követni. A város több utcát érintő áramkimaradásáról 19 óra után érkezett az első bejelentés, a Vlasi sétányról közölte az MVM. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség és a megnövekedett áramfelhasználás miatt túlmelegedés okozott meghibásodást abban a transformátor állomásban, amely a Bartók Béla út, a Pető utca, az Andrássy út és a Lepény Pál utca környékét látja el. A hibát a bejelentés után azonnal elkezdték elhárítani, az átlagosan másfél órán belül, és átlagosan másfél órán belül helyreállították a szolgáltatást. Az MVM szakemberei elmondták, hogy a szélsőséges időjárás és a fogyasztási szokások együttes hatása miatt az aktuális áramigény nem jelezhető előre teljes pontossággal. Hangsúlyozták, hogy a fogyasztók sokat tehetnek a rendszer terhelésének csökkentésért, az esti csúcs terhelési időszakban csak a feltétlenül szükséges berendezéseket működtetni. Kiemelték, hogy a nyári hőhullámok idején különösen fontos a tudatos energiahasználat. A nagy teljesítményű háztartási gépeket, mint a mosógépet, mosogatógépet célszerű nem a csúcs időszakban elindítani. A klímák esetében pedig a 25-26 Celsius fokos beállítás nem csak megfelelő komfortot ad, hanem jelentősen mérsékli az energiafelhasználást is.

0: Békés Csaba főtere június 4-én és 5-én ismét a Csaba napnak ad otthont. A szervezők szerint ez a két nap 2026-ban is a csabaiakról szól, a programok pedig minden korosztályt. A programokra pedig minden korosztályt várnak. A rendezvény ingyenes, és a hagyományokhoz híven idén sem marad el a Csaba szelet és a csabai kolbász kóstoltatása. A programok szombaton és vasárnap délután kezdődnek, a Népművészeti Egyesület közreműködésével 16 és 19 óra között hagyományőrző játszótér várja a családokat. Szombaton 4 órakor indul a Drumsters Dob Show a Korzó térről, 17:30-tól pedig a Csaba szeletet osztják. Ezt követi Döge Csaba és Szilágyi Attila gyermekműsora, majd 19 órakor kolbászkóstoló kezdődik a Kolbászklubbal. A Városháza előtt este 7 óra és 8 óra között Grünwald Norbert művész showja szórakoztatja a közönséget, este 8-tól pedig a Mentol zenekar Hungária showja zárja majd az estét. Vasárnap délután 4-től a Szélműves zenekar muzsikál az Andrássy úton, szintén a Korzó térről indulva. 17 órakor a Fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermekprogramja veszi kezdetét a Városháza előtt, miközben Szapanos Ádám bővész szórakoztatja a főtéren összegyűlt közönséget. Este 6 órakor Kolbász újra töltve címmel Morzsa Parti várja az érdeklődőket a Kolbászklubbal, majd este 8 óra után a Jókai Színház Dal Éjjáink című műsora zárja majd a Csaba napot. Békés Csabán a Városháza dísztermében tartották a Semmelweis napi ünnepséget, ahol több egészségügyi dolgozó munkáját ismerték el. A Békés Csaba egészségügyiért kitüntetést idén dr. Forvit József és dr. Tajbani Zoltán kapta. Szarvas Péter polgármester köszöntőiben arról beszélt, hogy azoknak a szakembereknek mondanak köszönetet, akik a nehézségek ellenére is folyamatosan biztosítják a csabaiak ellátását. Dr. Becsei László főigazgató hangsúlyozta, az egészségügyben dolgozni hivatás, ahol a szakemberek a legnehezebb pillanatokban is jelen vannak a betegek mellett. Az ünnepségen átadták a Békés Csabai hűségdíjakat is, amelyeket több évtizedes szolgálatért vehettek át háziorvosok és szakdolgozók. A Réti Pál emlékérmet dr. Tóth Zsolt főorvos kapta, aki közel 4 évtizeden át dolgozott a Békés Csabai kórházban. Elismerést kapott Püskiné Kaléresi Erzsébet főnővér is, aki több mint 25 éve dolgozik az egészségügyben és kiemelkedő szakmai munkát végez. A Semmelweis nap része volt a rendszeres véradók köszöntése is, akik erkölcsi és anyagi elismerést kaptak önzetlen segítségükért. A Békés megyei rendőrségi nyugdíjasok egyesülete fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte, amely nem csak az idő múlását jelenti, hanem a közösen megélt értékek, az összetartozás és a szolgálat iránti elkötelezettség megerősítését is. Az egyesület negyed évszázada ápolja mindazt, ami a rendőri hivatás alapját adja. Június 30-án a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője Vörös Ferenc rendőrdandártábornok zászlót adományozott a közösségnek, elismerve az egyesület munkáját és közösségépítő szerepét. Az ünnepségen a dandártábornok soron kívül előléptette Tóth József, nyugalmazott rendőrfőtőzsörmestert rendőrzászlóssá, elismerve az egyesületben végzett példaértékű munkáját. Szent György szobrot adott át Rácz Mihály nyugalmazott rendőrezredesnek az egyesület elnökének, emléktárgyat pedig Darvasi Jánosné nyugalmazott rendőrfőtőzsászlósnak és Herceg Istvánné nyugalmazott közalkalmazottnak. A jubiláló tagok közül Budai László nyugalmazott rendőrfőtőzsászlós a 75. születés napja alkalmából kapott emléktárgyat Havasi Zoltántól, még Tímár József nyugalmazott rendőrfőtörzszászlóst a 70. születésnapja alkalmából a vármegyei rendőrfőkapitány köszöntötte. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: Start Rádió. Sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok, Balázs vagyok, és a feleségemnek szeretnék küldeni egy dalt, aki 15 éve ugyanúgy mosolyog rá, mint az első radnénkon. Boldog házassági évforduló, Zsófi. Én is sok boldogságot kívánok nektek.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak. Sok zene és még több. Start Rádió.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Cool öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
10: Megvan Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, olasz szakember tér vissza a klubhoz Enzo Maresca személyében. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Enzo Maresca lett a Manchester City csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Az együttes honlapján hétfő délután megjelent közleményben kiemelték, Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom, nyilatkozta az olasz tréner, hozzátette, miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a City-nél támasztott követelményekkel és elvárásokkal. A klub vezérigazgatója, Ferran Soriano, Enzo Maresca kinevezéséről hozzátette, ismerik a tréner személyiségét, valamint a futballról alkotott elképzeléseit, az edzőjelöltjei között előkelő helyen szerepelt.
9: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nevet. Sokat nevet. Még több.
10: És még több.
0: Start Rádió.
11: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, a kollégáknak szeretnék küldeni egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi, Tamara. Jó munkát kívánok nektek.
12: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene,
0: sok a szene, és még több.
4: Startrádió.
5: Startrádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ha dalt szeretnének, megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, sziasztok! A szüleimnek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem nekik, kösz, hogy mindig mellettem álltok, még ha néha nem is mutatom. Nagyon szeretlek titeket, aláírás Niki.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok!
4: A norvég válogatott bejutott a legjobb 16 közé, miután 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot. Nusza szerezte meg a vezetést az első félidőben, amire Diallo a 71. percben még válaszolni tudott. A továbbjutást Holland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. gólját a tornán, így már csak egy gólra van a 6 gólos Messitől a góllövő listán. A norvégok vasárnap magyar idő szerint este 10 órától az 5-szörös világbajnok Brazíliával találkoznak a 8-as döntőben. A francia válogatott továbbra is hibátlan a világbajnokságon. A 8 éve világbajnok legutóbb ezüstérmes együttes 3-0-ra győzött a svédek ellen, és már a 4. mérkőzését is megnyerte a tornán. Bappé az első félidő végén szerezte meg a vezetést, majd Barcola növelte az előnyt, a végeredményt pedig Bappé állította be. A francia csatár 6 góljával utolérte a góllövőlista élén álló Messit. A franciák szombaton Paraguay ellen lépnek pályára a 8-as döntőben. 40 év után nyert ismét kieséses mérkőzést Mexikó. A társházigazda 2-0-ra győzött Ecuador ellen, már az első félidőben eldöntve a továbbjutást Quiñones és Jiménez góljával. A közép-amerikai együttes 4 mérkőzés után is 100%-os, ráadásul egyetlen gólt sem kapott a tornán. Mexikó vasárnap az Anglia-Kongó párharc győztesével mérkőzik meg a legjobb 16 között.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma július 1-je, szerda van, sok boldogságot kívánunk Anna Mária és Tihomér nevű hallgatóinknak. Ne felejtsék el őket felköszönteni, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Liv Tyler, amerikai színésznő, de ma ünnepel Lázár Balázs, magyar színész, és Pamela Anderson, kanadai, amerikai színésznő, fotómodell is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mihoz? Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
5: Ritmus!
6: Ritmus!
5: A délutáni magazin!
6: Start Rádió!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
11: Sok a szene,
12: és még több.
0: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erősenként viharos az északi északkeleti szél. Holnap napközben majd 24 és 31 fok várható.
1: Sokat nem,
2: sokat nem.
1: Még több.
2: És még több.
3: Stolt Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A brazilok elleni nyolcad döntött valóra vált álomnak nevezte Antonio Nusa, miután a Norvégia 2-1-re legyőzte Elefánt csontparton és története során először nyert mérkőzést a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el, aki szerint a siker történelmi jelentőségű. Martin Ødegaard pedig azt mondta, a csapat továbbra is hinni akar a csodában. Solbakken szövetségi kapitány úgy véli, az elefántcsontparti egyenlítés után sikerült megnyugtatni a játékosokat, ezért vissza tudtak térni a saját játékukhoz. A kieső afrikaiak közül többen is arról beszéltek, hogy büszkék a tornán nyújtott teljesítményükre, bár a búcsút nagy csalódásnak tartják. Lemondott Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitánya, miután csapat a 11-esekkel alul maradt Marokkó ellen a legjobb 32 között. A hollandok csoport elsőként jutottak tovább, a kieséses szakaszban azonban azonnal búcsúztak. Koeman az ötödik szövetségi kapitány, aki a torna alatt, vagy közvetlenül a VB szereplés befejezése után távozik posztjáról. A pályán kívül is dőlnek a rekordok. A FIFA adatai szerint az első 17 napon több mint 4,6 millió szurkoló látogatott ki a mérkőzésekre, ráadásul a büfében is igen aktívak voltak a rajongók. Eddig 300 ezer hotdogot és 2,8 millió korsósört adtak el, miközben palackozott vízből csupán 1 millió fogyott. Országonként eltérők a kedvencek, Kanadában a sör és a chips, Mexikóban pedig a pizza a legnépszerűbb a lelátókon. Ma három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság. Este 6 órakor Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, este 10-kor Belgium Szenegállal, csütörtök hajnali 2-kor pedig a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Ez a Sportrádiósok zene is még több. És ma július első napja van, ma több érdekesség is kapcsolódik a dátumhoz. Ma van a Semmelweis nap, amelyen az egészségügyben dolgozókat köszöntjük és megköszönjük áldozatos munkájukat. Emellett ma ünnepeljük a köztisztviselők napját is, így a hivatalok munkatársai is megérdemlik az elismerést. És egy kis időutazás, éppen 188 évvel ezelőtt ezen a napon Pesten nevezték ki Magyarország első országos állatorvosát. Azóta is rengeteget fejlődött az állategészségügy, de a felelős állattartás és a szakemberek munkája ma is ugyanolyan fontos. Minden ünnepeltnek gratulálunk, és mindenkinek szép július elsőjét kívánunk!

0: zene.
1: Sokat zene,
0: és még több.
2: Sport Rádió.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
10: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
11: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Radio sok zene és még több, benne pedig ideje köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, lehetsz bármennyire képzett, tehetséges, gazdag vagy király, ahogy az emberekkel bánsz, az mindent elárul. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Sokat nevet, sokat nevet.
2: Még több.
1: És még több.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nevet. Sokat nevet. És még több.
0: Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Hello, sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában Prince, Ita, Joe és Marky Mark közös dala Happy People. Itt lesz a Spice Girls, a Panama Wedding és Madonnától a Like a Prayer. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, benne már is kezdünk Jimmy Somerville-vel. Itt a Read My Lips.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulóján. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a ment erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
4: Startrádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő

0: Minden gondviselés gyógyszertárra teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallott.

Házas tart a 98.4-en. Július 1-e van, az Anna Máriák és a Tihamérek ünneplik névnapjukat. A mai napon az Anna Mária héber, görög, latin eredetű női név, az Anna és a Mária nevek összetétel, az idegen nyelvi változatok visszalatinosítása útján a név jelentése kegyelmezett. A Tihamér régi magyar személynév, amely a Tihomér névből származik, jelentése csend és béke. Magyar névként Vörös Marti Mihály és Kisfaludi Károly újította fel. Kedves Anna Máriák és kedves Tihamérek, Isten éltessen benneteket, és sok boldogságot a születésnaposoknak!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A brazilok elleni 8-at döntött valóra vált álomnak nevezte Antonio Nusa, miután a Norvégia 2-1-re legyőzte Elefánt csontparton és története során először nyert mérkőzést a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el, aki szerint a siker történelmi jelentőségű, Martin Ødegaard pedig azt mondta, a csapat továbbra is hinni akar a csodában. Solbakken szövetségi kapitány úgy véli, az elefántcsontparti egyenlítés után sikerült megnyugtatni a játékosokat, ezért vissza tudtak térni a saját játékukhoz. A kieső afrikaiak közül többen is arról beszéltek, hogy büszkék a tornán nyújtott teljesítményükre, bár a búcsút nagy csalódásnak tartják. Lemondott Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitány, miután csapata 11-esekkel alul maradt Marokkó ellen a legjobb 32 között. A hollandok csoport elsőként jutottak tovább, a kieséses szakaszban azonban azonnal búcsúztak. Koeman az ötödik szövetségi kapitány, aki a torna alatt, vagy közvetlenül a VB szereplés befejezése után távozik posztjáról. A pályán kívül is dőlnek a rekordok. A FIFA adatai szerint az első 17 napon több mint 4,6 millió szurkoló látogatott ki a mérkőzésekre, ráadásul a büfében is igen aktívak voltak a rajongók. Eddig 300 ezer hotdogot és 2,8 millió korsósört adtak el, miközben palackozott vízből csupán 1 millió fogyott. Országonként eltérők a kedvencek, Kanadában a sör és a chips, Mexikóban pedig a pizza a legnépszerűbb a lelátókon. Ma három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság, este 6 órakor Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, este 10-kor Belgium Szenegállal, csütörtök hajnali 2-kor pedig a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával csap össze.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere?
5: Stortra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Alkotmányellenes szabályozással kényszerítette a házi orvosokat az alapellátási ügyeleti rendszerben való részvételre az előző kormányzat. Ezért az Egészségügyi Minisztérium szakmai szervezetekkel és a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetve átalakítja a rendszert. Az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint a miniszteri közleményekkel bevezetett kötelezettség sértette a jogbiztonságot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy a jogszerű és működőképes ügyeleti rend érdekében a parlament elé viszik a jogszabály módosítását. Már tavasszal megkezdik a nyári vízhiány kockázatának mérséklését a víziközmű szolgáltatók, a hálózatok és a víztornyok karbantartásával. A Nemzeti Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az extrém hőségben egyes településeken csaknem 50%-kal emelkedett meg a vízfogyasztás, ami különösen az agglomerációkban, a kertesövezetekben és a turisztikai régiókban okoz ellátási kihívást. A hálózatok túlterheltségét a lakosság azzal enyhítheti leginkább, ha a kertlocsolást és a nagyobb vízigényű házi munkákat a délutáni és esti csúcsidőszakon kívülre tervezi. Míg 10 éve mindössze 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami hűen tükrözi a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését Magyarországon. A kutyabaráthelyek.hu közleménye szerint a közel 3 millió hazai app közül egyre több szinte családtagként utazik a gazdájával, a minősített kutyabarát helyek kialakítása pedig komoly forgalomnövelő hatással bír az adott települések turizmusára. A szakmai irányelvek alapján a kutyás területek elkülönülnek a hagyományos strandoktól, és a legtöbb helyszín

0: oldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Starta 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában érkezik a U2 és a Where the Streets Have No Name, itt lesz a United Six, a Queen Bee és Sheryl Crow egy-egy dalap. És van egy születésnaposunk, 81 éves a mai napon Debbie Harry, a Blondie énekesnője. Már is itt a Starton, a Maria, a Blondie-tól.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És kimossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Mérséklődik a kánikula, több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi északkeleti szél. Hajnalban 22, még holnap délután 28 fok várható.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
7: Start Rádió.

0: Tartrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyula Furt összekötő úton vasúti átjáró épül, aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Magyarország a szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távú változtatásokat sürget a klímaalkalmazkodás és a biodiverzitás megőrzése érdekében, javasolva a vágásos üzemmód felszámolását mintegy 600 ezer hektáron, azaz a hazai erdők harmadát. A WWF kiemelte az inváziós fafajok visszaszorításának, a túlszaporodott nagyvadállomány szabályozásának, valamint az állami erdőgazdaságok finanszírozási reformjának szükségességét is, hogy működésük ne a fakitermelési bevételektől függjön. Körülbelül 36 ezer plug-in hibrid gépjárművet érint a zöld rendszámok cseréje, és aki a november 30-ai határidőig nem váltja le a tábláját, az december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a kormányablakok felkészültek a megnövekedett ügyintézésre, de az autósoknak nem érdemes az utolsó pillanatra hagyniuk a cserét. Az érintett környezetvédelmi osztályba sorolt hibridek tulajdonosai 16.605 forintért igényelhetnek fehér alapszínű rendszámot, a mulasztókat pedig ideiglenesen kivonhatják a forgalomból. Alkotmányellenes szabályozással kényszerítette a házi orvosokat az alapellátási ügyeleti rendszerben való részvételre az előző kormányzat. Ezért az Egészségügyi Minisztérium szakmai szervezetekkel és a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetve átalakítja a rendszert. Az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint a miniszteri közleményekkel bevezetett kötelezettség sértette a jogbiztonságot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy a jogszerű és működőképes ügyeleti rend érdekében a parlament elé viszik a jogszabály módosítását.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több Aracki Zoltán vagyok. Gwyneth Paltrow énekel ebben az órában, jön majd a Bette Davis Eyes. Itt lesz Chesney Hawkes, az Aerosmith, a Killers és a Roxette egy-egy dala. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, a folytatásban itt a Manic Street Preachers és a Motorcycle Emptiness.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gulöröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza a három mérkőzéssel folytatódik. Este 6 órától Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik a 8-ad döntőbe jutásért. Az angolok csoport elsőként végeztek, de a Horvátország elleni nyitó siker után a Gána elleni gól nélküli döntetlen és a Panama elleni két gólos győzelem során már több bírálatot kaptak a támadó játékuk miatt. A kongóiak a legjobb csoport harmadik jutottak tovább. A csoportkörben döntetlent játszottak Portugáliával, majd a zárófordulóban hátrányból fordítva győzték le Üzbegisztánt. A két válogatott még soha nem találkozott egymással. Este 10 órától Belgium Szenegállal csap össze. A belgák 5 ponttal jobb gólkülönbségüknek köszönhetően nyerték meg a csoportjukat, és a csoportkörben 73 kapura lövéssel az egész mezőny legaktívabb támadó csapatának bizonyultak. Szenegál a legjobb harmadikak egyikeként jutott tovább, amihez az Irak elleni 5-0-ás győzelemre is szükség volt. A belga középpályás Amadou Onana Szenegálban született, és azt mondta, különleges érzés lesz szülőhazája ellen pályára lépni. Ez a két válogatott sem találkozott még soha egymással. Csütörtökön hajnali 2-kor a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával mérkőzik. Az amerikaiak már az első két csoportmérkőzésüket megnyerték, így a zárófordulós vereség ellenére is az élen végeztek a csoportban. Tim Rim csapatkapitány szerint együttesen minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, a bosnyákokat pedig kemény ellenfélnek tartja. Bosznia-Hercegovina mindhárom csoportmérkőzésén gólt szerzett, és egyre jobb játékot mutatott. A két válogatott három korábbi egymás elleni találkozó az Egyesült Államok két győzelmet aratott egy döntetlen mellett. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk holnap reggel.
3: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus!
5: Ritmus!
1: A délutáni magazin.
5: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
2: Térkövet nézek.
1: Aha. És hol?
2: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
3: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
5: sok a zene,
0: és még több.
5: Start Rádió.

tart a 984-en, ma hideg front van, ezért hát a hideg frontra érzékenyek érezhetnek különféle hidegfronti tüneteket. A Pázsitfi félék és a Csalán félék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az úti fűjé és a hársé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Nyikorog a széken. Záporok, zivatarok várhatók, hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok, az autót vezetők legyenek különösen óvatosak, jó utat!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
7: Start Rádió.

Világos tart a 98.4-en, Kínában, Kuangtung tartományban él egy 82 éves bácsi, Long úr, ezzel a névvel nem nehéz nagy karriert befutni, szóval a bácsi teljesen egyedül maradt, de szerencsére az élet egy esős napon becsempészett hozzá egy kis tappancsos boldogságot, egy Xiamba nevű macskát. Azóta ők ketten elválaszthatatlanok, mint a tea meg a rizs. És most jön a csavar, Long bácsi úgy döntött, hogy minden vagyonát arra hagyja, aki majd gondoskodik a macskáról, ha ő már nem tud. Igen, jól hallottad, lakás, megtakarítás, minden a macskával együtt jár. Persze már most sorban állnak a jelentkezők, de Long bácsi nem adja könnyen a kulcsot, azt mondja, nem elég, szeretne pénzt, a cicát is szeretni kell. Szóval, hogyha mostanában valaki albérletet keres, lehet, hogy elég lesz csak egy doromboló társat befogadni, mondjuk mindezt Kínában. De lehet, hogy megéri.

0: Sportrádió.
1: És még több.

0: Anders.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magány, szerettem volna, hát jön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megvan Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, olasz szakember tér vissza a klubhoz Enzo Maresca személyében. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Enzo Maresca lett a Manchester City csapatának új vezető edzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Az együttes honlapján hétfő délután megjelent közleményben kiemelték, Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom, nyilatkozta az olasz tréner, hozzátette, miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a City-nél támasztott követelményekkel és elvárásokkal. A klub vezérigazgatója, Ferran Soriano, Enzo Maresca kinevezéséről hozzátette, ismerik a tréner személyiségét, valamint a futballról alkotott elképzeléseit, az edzőjelöltjei között előkelő helyen szerepelt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
4: sok a színe,
0: és még több.
4: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában is nagy kedvencek a Startban. Itt lesz a Source és a You Got the Love. Érkezik Tavi Lo és a No One Dies From Love, de hallhatjuk a Remont, Shert és az Erasure-t is. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot. Benne a Pet Shop Boys dalát. Már is szól a

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza a 3 mérkőzéssel folytatódik. Este 6 órától Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik a 8-ad döntőbe jutásért. Az angolok csoport elsőként végeztek, de a Horvátország elleni nyitó siker után a Gána elleni gól nélküli döntetlen és a Panama elleni 2 gólos győzelem során már több bírálatot kaptak a támadó játékuk miatt. A kongóiak a legjobb csoport harmadik jutottak tovább. A csoportkörben döntetlent játszottak Portugáliával, majd a zárófordulóban hátrányból fordítva győzték le Üzbegisztánt. A két válogatott még soha nem találkozott egymással. Este 10 órától Belgium Szenegállal csap össze. A belgák 5 ponttal jobb gólkülönbségüknek köszönhetően nyerték meg a csoportjukat, és a csoportkörben 73 kapura lövéssel az egész mezőny legaktívabb támadó csapatának bizonyultak. Szenegál a legjobb harmadikak egyikeként jutott tovább, amihez az Irak elleni 5-0-ás győzelemre is szükség volt. A belga középpályás Amadou Onana Szenegálban született, és azt mondta, különleges érzés lesz szülőhazája ellen pályára lépni. Ez a két válogatott sem találkozott még soha egymással. Csütörtökön hajnali 2-kor a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával mérkőzik. Az amerikaiak már az első két csoportmérkőzésüket megnyerték, így a zárófordulós vereség ellenére is az élen végeztek a csoportban. Tim Rim csapatkapitány szerint együttesen minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, a bosnyákokat pedig kemény ellenfélnek tartja. Bosznia-Hercegovina mindhárom csoportmérkőzésén gólt szerzett, és egyre jobb játékot mutatott. A két válogatott 3 korábbi egymás elleni találkozó az Egyesült Államok 2 győzelmet aratott 1 döntetlen mellett. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
7: Sok a szeret.

Budapest tart a 98.4-en, jönnek az évfordulók. 188 éve Pesten kinevezték az első országos állatorvost. Ez volt majdnem 200 éve, azóta Békés Csabán még mindig nincs állatorvos ügyelet, ez csak egy ilyen érdekességképpen mondtam. 208 éve született Semmelweis Ignác, orvos az anyák megmentője. Ma van az egészségügy napja és a köztisztviselők napja is. 22 éve halt meg Marlon Brando, amerikai színész. 74 éve született Dan Aykroyd, amerikai színész. 65 éves lenne Lady Diana, walesi hercegnő, Károly herceg első felesége, illetve most már Károly király, ugye? És 57 éve Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. Ugyanakkor 49 éve született Liv Tyler, amerikai színésznő, és 37 éve született Daniel Ricciardo, olasz származású ausztrál autóversenyző, a 2009-es brit Formula 3-as bajnokság győzte.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
8: Sok a szere.
0: És még több.
9: Start Rádió.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith.
1: Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Araczki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szerda évfélig az ország egész területén meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, miután a hőmérséklet helyenként a 40 Celsius fokot is megközelítheti. Az egészségügyi és katasztrófa védelmi hatóságok fokozott óvatosságra intenek, 11 és 16 óra között javasolják a tűzőnap elkerülését, emellett kiemelten kérik az idősek, krónikus betegek és egyedül élők rendszeres ellenőrzését. A rendkívüli meleg miatt csökkenhet a kémények húzat hatása, így a szénmonoxid mérgezések veszélye is megnőtt, miközben az erdőkben és azok környékén továbbra is szigorú tűzgyújtási tilalom van érvényben. Új nyári áramfogyasztási csúcs született Magyarországon június 26-án, amellyel megdőlt a tavaly nyári terhelési rekord. A Mavir adatai szerint a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot a 19 óra 15 perc körüli negyed órában, napi 29,1 Celsius fokos átlag hőmérséklet mellett. Az eddigi abszolút nyári csúcsot továbbra is 2024. július 16-án regisztrálták 7036 megawattal, míg a mindenkori történelmi rekordot idén január 13-án mérték 8182 megawattal. A hálózat terhelése a napokban tovább nőhet. Már tavasszal megkezdik a nyári vízhiány kockázatának mérséklését a víziközmű szolgáltatók, a hálózatok és a víztornyok karbantartásával. A Nemzeti Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az extrém hőségben egyes településeken csak nem 50%-kal emelkedett meg a vízfogyasztás, ami különösen az agglomerációkban, a kertesövezetekben és a turisztikai régiókban okoz ellátási kihívást. A hálózatok túlterheltségét a lakosság azzal enyhítheti leginkább, ha a kertlocsolást és a nagyobb vízigényű házi munkákat a délutáni és esti csúcsidőszakon kívülre tervezi.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok zene, sok zene, és még több. És még több.
0: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sok a szere. Még több.
0: Start Rádió.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Miért érezted egyébként, hogy ebbe az irányba kéne elkanyarodjál?
3: Hát ugye eleve benne volt a kereszténység a világnézetemben, viszont hogyha tényleg igaz, akkor nézzük meg, akkor tényleg tanulmányozzuk.
2: Az eredetét.
3: És hogy engem érdekelt így ez az a vonal, hogy akkor tanulmányozzuk, és hát nem bántam meg.
2: Na, mesélj akkor, hogy mi az élet értelme szerinted? Tudom, hogy ez most ilyen hatalmas most belekérdezés, de engem érdekel így a te olvasatod szerint.
3: Hát a vallás nem vonzott engem, mai napig nem vonz, úgyhogy én nem vagyok vallásos, viszont ugye a hit és a vallás közt van különbség, mert persze, a hit az élő.
2: Igen, csak nagyon sokan összekeverik ezt.
3: Igen,
2: a kettőt.
3: Nagyon sokan összekeverik, és én a frankó őszinte hitet kerestem, és az életet, és hát igazából az embernek egy előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy ez a sok jó mögött van valaki, valami, ugye a görög filozófia az azt mondta, hogy ez mögött, minden mögött, jó mögött van valami. Uh-huh. Viszont a kereszténység azt mondja, hogy valaki.
2: Igen.
3: És én ezt a valakiben hiszek, hogy Isten létezik, és ezt tanulmányozom, hogy igazából elküldte a fiát Jézust, és én Jézus az életnek.
1: Sportrádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. És még több.
2: Na most nagyon-nagyon bele fogok kérdezni, és tényleg elnézést kérek, nem csak tőled, hanem azoktól is, akik ezt hallgatják, ezt a beszélgetést, és esetleg úgy magukra ismerhetnek, vagy magukra vehetik ezt a dolgot. Mi a véleményed arról, amikor valaki Isten nevébe követel olyan dolgokat, ami Biblia ellenes, vagy 10 parancsolat ellenes?
3: Hát ugye, hogyha most...
2: Érti, aki érti.
3: Igen, de hogyha most megnézzük, akkor...
2: Bocsánat, és mind a mellett ugye kereszténynek vallja magát.
3: Igen, de hát Jézusnak a legnagyobb vita partnerei az a képmutatók voltak. Uh-huh. Úgyhogy Jézus az élet, és a képmutatókkal tűzött össze mindig. Igen, úgyhogy Jézus az őszinte, és ő az életpárti, és józan, nem vallásos.
2: Na visszamegyünk egy picikét az időben, mert ugye ezekben a zenei projektekben, ezekben a pop zenei projektekben, Ruzsa Magdit említetted, akikkel együtt zenéltél, a Búrei Krisztián, ugye Dérheni. Ezekben a projektekben, ha jól tudom, basszus gitározol. Vagy vannak olyan zenei projektek, amikben kizárólag nagybőgőzöl, vagy a nagybőgőt most félre raktad, ugye így a pop vonalon? Hogy van ez most?
3: Nem, igazából pont ezt tetszett meg nekik, hogy a bőgőn játszani popot, uh-huh. és én Dérhenén is így kezdtem, Schneeberger Ferenc és Paja Bernál is bőgőztem, viszont nyilván egy idő után át kellett állni a basszusgitára, úgyhogy én...
2: Szállítási szempontból gondolom, igen.
3: De így jó volt, hogy így mind a kettőbe ki tudtam próbálni magam. Egy koncerten belül akár felvettem a bőgőt, aha. és basszusgitárt is, úgyhogy... De most jelen pillanatban Dérhenénél basszusgitározom. Van egy kiemelkedő, amire büszke vagyok, projekt. Ez Paja Bajával jött egy olyan lehetőség, hogy Bruno Mars koncertezett Budapesten, és a Paja Baja zenekart választották ki arra, hogy a zenekarával alkosson egy közös dalt.
2: Úgy, ja, azt hittem, hogy csak előzenekar.
3: Nem.
2: Tehát konkrétan egy dalt?
3: Konkrétan bementünk egy budai próbaterembe, és én még nagyon nem is esett le, hogy kik ezek a formák, minden, és akkor én kb. És elkezdtünk kísérletezni, és én kb. A próba közepén tudtam meg, hogy ez a Bruno Mars zenekar.
2: Ja, tehát konkrétan a Bruno Mars kísérő zenekar volt bent ott abban a stúdióban?
3: Ők voltak bent, mert ők mindig egy-két nappal hamarabb érkeznek
2: igen.
3: A zenekar, és így amikor lehűltem, mikor ezt megtudtam, és persze nyilván egyből bejátszottam bőgön a Bruno Mars számokat, Treasure-t, Uptown Funk-ot, és annyira képbe voltak, hogy amikor én bejátszottam ezeket a basszusokat, már tudták, hogy milyen táncmozdulat van ott. Tehát annyira képbe vannak. Úgyhogy nagyon jó fejek voltak, a gitáros adott pengetőt, sőt még jegyet is, de persze én nyilván eltévedtem a arénából, hogy nem tudtam, hol kell bemenni. Ő ki is jött elém a parkolóba, és be is vezetett, úgyhogy akkora élmény volt, hogy ez szerintem ez egy világra szóló élmény. Startrádió.

0: Sportrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Sportrádió.

0: aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
1: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima a brazil fenoméno által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
2: Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: sokat zene, és még több.
1: Start Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra.
2: Startrádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

nyolcas kis romantika, tejfogával a szívembe martékozló angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban senkivel. Két orba szúrják a fákon a kabócán, láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: otthon nyuszikának, semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
1: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: Szeomé egy bán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű?
2: Magolj, fiam, magolj, mi kövér, kondrót nem ezt tudod, adjam, nagyjal, bármit megvesz.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 1-e szerda, déli 12 óra van. Élő népművészet időutazás a Békés megyei könyvtárban. Megemlékezést tartottak a kuláküldözés áldozatairól. Áramkimaradás bénított a Békés Csaba belvárosát a hőség miatt. Két napig a csabaiaké lesz a főtér. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtár hétfőtől igazi időutazásra hívja a látogatókat. Megnyílt az Élő népművészet című kiállítás, amely a Délalföld és a Vajdaság legszebb népi alkotásait mutatja be. A tárlat nem csak a hagyományok és a népművészet kedvelőinek kínál különleges élményt, hanem mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni őseink mesterségeit és kézműves kultúráját. A rangos sereg szemle számokban is lenyűgöző, az országos pályázatra közel 1800 alkotás